Gi meg mann, gi meg baby, så skal vi gi deg solnedgangen. Gi meg mann.

Gi meg, baby. Skal vi gi deg solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi deg solnedgangen? Gi meg.